0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Hogyha lenne egy pacikám,

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába, a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: A hírek után újra! Jazzy Zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltólaktanyák a gyereknap alkalmából. Csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyószent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyószent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: A hírek után újra! Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába, a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: A hírek után újra Jazzy Zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
3: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
4: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Munkaszüneti nap van, az üzletek többsége zárva tart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevű megye déli területén található Bilat-Cerkva városát múlt éjjel. Több mint 80-an megsebesültek. Az oroszok korábban azt közölték, hogy kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légi támaszpontokra és védelmi ipari intézményekre. Kijev főpolgármestere a várostér támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország múlt éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele. Így reagált a támadásra az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot, és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, ezt közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a Katolikus Egyház fő a Szent Péter Bazilikában bemutatott pünkösdi misén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg a világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök, annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Önkösd után két nagyvágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récélas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok várható.
6: A hírek után újra jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Öntrőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörösrézművesek céhei is itt kaptak helyet.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Lőrinc pap névadója Mészáros Lőrinc, római katolikus pap, aki a Dózsa György féle parasztfelkelés egyik vezetője volt. A téren álló jezsuita templom gróf Zichy Nándor országgyűlési képviselő támogatását élvezte. A magyarországi jezsuiták központi temploma azon kevés szakrális épület közé tartozik, amely nagyrészt közadakozásból épült fel. A templommal egybeépült rendház 1888-1890 között szintén elkészült, de az építkezés befejezése anyagi nehézségek miatt elhúzódott. A templomot végül 1909. április 27-én szentelték fel, és ugyanabban az évben függetlenné vált Magyar Jezsuita Tartomány központja lett.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti Károlyi kert a belváros legrégebbi parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágábban árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Régen az őrszemek valamelyik toronyból figyelték a várost, és ha valahol tűz ütött ki, riasztották a lakosságot. Az 1840-es években hat temploma harangkongatások számával jelezte, hogy melyik városrészben támadt tűz. Belváros 1, Ferencváros 2, Józsefváros 3, Lipótváros 4, Terézváros 5, a budai Mátyás templom hat harangütéssel adta hírül a tűz kitörését. A toronyőrség a 19. század közepén távírón, 1884-ben pedig már távbeszélőn jelentette a tüzet, és 1900-ra már szinte mindenütt telefon helyettesítette a távírót. Egy ideig még a régi módszer, a toronyból való figyelés is érvényben maradt. Éjjel-nappali szolgálat 1897 és 1911 között működött a Mátyás templom tornyában. Az utolsó tűzfelvigyázók 1911. május végén tették le a szolgálatot.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Futballrajongók, figyelem! Éljétek át az UEFA Bajnokok Ligája döntő hangulatát élőben a Bajnokok Fesztiválján, a Hősök terén. Interaktív programok, futballkihívások, az eredeti BL trófea testközelből. Sőt, akár legendás játékosokkal is találkozhattok. Találkozzunk szombaton az óriás kivetítők előtt, és szurkoljunk együtt. A belépés ingyenes, május 28-ától 31-ig. Hősök tere, UEFA Bajnokok Fesztiválja.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban fürösztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Ma is nyárias idő lesz sok napsütéssel. Pünkösd hétfő munkaszüneti nap van. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Dél-Alföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Holnap indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Három fős legénységgel elindult a kínai Shenzhou űrhajó a Mennyei Palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A három űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Cápatámadásban meghalt egy középkorú férfi az ausztráliai Nagy Korallzátonynál. Az áldozat társaival csónakon ment horgászni a tengerre. A férfi a vízben szigonnyal próbált halat fogni, amikor az állat rátámadt. A fején sérült meg. Társainak sikerült kihúzniuk a vízből, de a partig tartó egy órás utat nem élte túl. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Délután 5 óráig a Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek, mert javítják a burkolatot. Ma napközben a Belgrád rakparton szakaszos útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra készüljenek, vízvezeték javítása miatt. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszményi utat a Balatoni úttal a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszményi út megállót a Gazdagréti tér felé. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért útszügleten kell áthajtani. Szép Csilla, BKK Info.
4: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: Újpest életét földesúri elhatározás indította el. Gróf Károly István, a Pesttől északra elterülő hatalmas fóti uradalom birtokosa 1831. január 1-től lehetővé tette, hogy a Rákospalotai pusztájához tartozó Istvánhegyen a fertályokra osztott földből bárki telket bérelhessen szőlőültetés céljából. Itt alakították meg vincellérek a mai Újpest magjának tekinthető Újmegyer hegyközséget. A kezdetben Újmegyer gyarmatnak nevezett települést Lővi Izsák, a majdani község első bírója nevezte el Újpestnek, és 1835-ben két testvérével együtt bőrgyárat alapított.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították, gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.-20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkor felkapott mondás, hiszen amíg a lakások a privát szférát őrizték, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást. A fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebbül szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1848 és 1918 között fennálló hídvám esetében a vám fizetésre a vámházakban került sor. Az átkelésnél a díjat az egyik oldalon ki kellett fizetni, amiért egy kis fémlapocskát, egy hídbárcát kapott az átkelni szándékozó, amelyet a híd túlvégén le kellett adni. Éppen ezért a járdákon is egyirányú volt a forgalom, így tehát az egyik oldalon csak Budára, míg a másikon csak Pestre lehetett menni. Noha a közúton bal oldalon közlekedtek, a Lánchídon a gyalogosok a jobb oldali járdát használhatták.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Ma is nyárias idő lesz sok napsütéssel. Pünkösd hétfő munkaszüneti nap van. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Holnap indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Három fős legénységgel elindult a kínai Shenzhou űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A három űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Cápatámadásban meghalt egy középkorú férfi az ausztráliai Nagy-Korallzátonynál. Az áldozat társaival csónakon ment horgászni a tengerre. A férfi a vízben szigonnyal próbált halat fogni, amikor az állat rátámadt. A fején sérült meg. Társainak sikerült kihúzniuk a vízből, de a partig tartó egy órás utat nem élte túl. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Délután 5 óráig a Nagykörösi úton kifelé az autópiac után. Szakaszos sávlezárásra készüljenek, mert javítják a burkolatot. Ma napközben a Belgrád rakparton szakaszos útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra készüljenek, vízvezeték javítása miatt. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásólód utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszményi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszményi út megállót a Gazdagréti tér felé. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért útszükleten kell áthajtani. Szép Csilla, BKK Info.
5: A hírek után újra.

Jazzy Lexikon. 1911. márciusában megalakult a Vas és Fémmunkások sportklubja, a Vasas. A 40-es években a kommunista párt tervében egy munkásklub kiemelt támogatása szerepelt, a választás a Vasasra esett. 1956-ban közép-európai kupát nyertek. A Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen 9-2-re verték az osztrák Rapid Wien-t. A Vasas futballcsapatának aranykora az 50-es, 60-as években jött el, amikor sorra nyerték a bajnokságokat. A sikerkovács edző Ilovszky Rudolf volt, aki korábban 270 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Neve egybeforrt a Vasassal, a klub pedig már életében az angyalföldi legendáról nevezte el a Fáy utcai stadiont, szobrát pedig 2019-ben avatták fel. Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A terézvárosi Anker köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadék Biztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Anker házat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, kivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták, az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác nem szégyeli magát? Mit csinált ön itt?
0: Jazzy Lexikon.

Együtt vagyunk.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Nagy Hárshegy oldalában a Kán Károly kilátó tövében egy lezárt, mohos vasajtó jelzi a budai hegyvidék legregényesebb barlangját, a Báthori László középkori pálus szerzetesről elnevezett titokzatos üreget. A nevét onnan kapta, hogy 1437 és 1457 között, azaz 20 éven át tengette itt mindennapjait remeteként a kalandos életű Báthori László, aki elsőként fordította le magyarra és látta el jegyzetekkel a Biblia teljes szövegét. A puritán életmód és a rendszeres vezeklés azonban kikezdte a Biblia fordító remete egészségét, ezért a Hárshegy és a Jánoshegy nyergében álló Budaszentlőrinci pálos kolostorhoz csatlakozott, ahol nem sokkal később meg is halt. A barlangban a sziklába vájt lépcsők és a kápolna a mai napig őrzik Báthori életének nyomait. Az 1830-ban újra felfedezett, fokozottan védett barlangot 1911-ben megnyitották. A balesetek miatt azonban később lezárták, így ma már csak engedéllyel látogatható.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Mária Magdolna templom nem sokkal a tatárjárás után épült. Már akkoriban is megvolt errefelé a ma is jellemző felosztás, délen a királyi palota, középen a Nagyboldogasszony templom, a német ajkú hívők számára, északon pedig a Mária Magdolna templom a magyar hívők számára. A templom a II. Világháborúban súlyosan megrongálódott, majd továbbbontották, és csak egyetlen jelképes kőablakát építették újjá. Tetejéből gyönyörű körpanoráma tárul elénk, és meghallgathatjuk az ország legnagyobb harangjátékát is, amely 24 haranggal működik.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Hihetetlen, de a mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a mesélő Budapest kukaszjazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
4: A mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Erős UVB-sugárzásra figyelmeztetnek, kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divatipart a Duna régió országai, közölte a Kékbolygó Alapítvány. Az Óbudai Egyetemen tartott konferencián 9 ország szakembereiből megalakult a TexDan Dunai Körforgásos Textilipari Klaszter. Cél a ruhaipari túltermelés és a környezetterhelés, valamint a pazarlás mérséklése, amely újratervezéssel, újrahasznosított textíliákból készült termékekkel és más innovatív fenntartható divatipari kezdeményezésekkel valósítható meg. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az EU-ban évente átlagosan nagyjából 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. Ankarában könnygázt és gumilövedéket is bevetve ürítette ki a török rendőrség, az egyik legnagyobb ellenzéki erő, a Szociáldemokrata Köztársasági Néppárt székhelyét. A párt 2 évvel ezelőtt jelentős győzelmet aratott a helyhatósági választásokon Recep Tayyip Erdoğan elnök pártjával szemben. Azóta rendszeresek a bírósági végzésekkel alátámasztott támadások a szervezet ellen. Legutóbb felfüggesztették a pártvezetőt. A rohamrendőrség erőszakos behatolása nyomán a politikus feladta barikádját és távozott az épületből. Több más politikust is megpróbál ellehetetleníteni a hatalom. Ekrem İmamoğlu, isztambuli polgármester például már több mint egy éve börtönben van korrupciós vádakkal. Három fős legénységgel elindult a kínai Szencsu 23 űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A három űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz.
6: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
7: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Délután 5 óráig a Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek, mert javítják a burkolatot. Ma napközben a Belgrád rakparton szakaszos útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra készüljenek, vízvezeték javítása miatt. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásólód utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszményi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszményi út megállót a Gazdagréti tér felé. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért útszűkületen kell áthajtani. Szép Csilla, BKK Info.
6: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az igazságügyi palota, azaz a volt kúria épületét 1948-ban kapta meg a Munkásmozgalmi Intézet, aminek keretein belül 1949-ben megnyílt a Munkásmozgalmi Múzeum. 1973-tól elkezdték beköltöztetni a helyére a Néprajzi Múzeumot, amely az évtized közepétől fogadta látogatóit a Kossuth téren. A múzeum kiállítása 2017 végén bezárt, ezzel párhuzamosan pedig a Liget projekt keretein belül megépült egy teljesen új, az igényeket kielégítő épület az egykori felvonulási téren a Néprajzi Múzeum számára. 2012-ben megszűnt a legfelsőbb bíróság és újjáalakult a kúria, ami a tervek szerint visszaköltözik az igazságügyi palota felújított épületébe.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Dréhel sörgyár elődjét, a Kőbányai Serfőző Társaságot 1854-ben alapították. A sörfőzdét idősebb Dréher Antal virágoztatta fel, majd a leszármazottainak vezetése alatt a Kőbányai sörgyár az ország legnagyobb sörgyára lett. Az épület főbejárata előtt található miniszobor utal a múltra és megidézi azokat az időket, amikor Budapest utcáin a nagy termetű lovak vontatta kocsikon hordták szét a vendéglőkbe, kocsmákba a sörös hordókat. Egy másik miniszobrot, a gyár alapító, idősebb Dréher Antalt ábrázoló alkotást a művész a belső gyárudvaron helyezte el. A sörgyáros egy korabeli fa sörhordónál kezében jellegzetes sétapálcáját tartja. Az utóbbi művet a gyár dolgozói és a szervezett gyárlátogatások résztvevői tekinthetik meg. A két figura gondolata a gyár indulásának 165. évfordulóján 2019-ben született meg az alkotó Kolodkó Mihály fejében, és a sörgyárral közös együttműködés eredménye.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A zsidó származású, de katolikus hitű Pilinszky János költő tőzsgyökeres pesti volt. A mai Ferenc István utcában született és nevelkedett. Tanulmányait a Cukor utcai elemi iskola után a Piarista gimnáziumban végezte. A Molnár utca és az Izabella utca után költözött a Hajó utca egyes szám alatti bérházba. Egyik kedvenc törzshelye a legendás Centrál kávéház volt, amelynek falán 2018 óta emlékmű is őrzi emlékét. A költő egy háromdimenziós keretes képből tekint ránk, jobb kezében cigarettát tart, és a füstje Négy soros című versének szövegét tartalmazza. Az alkotás Tóth Dávid elképzelése.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely mára kedvelt turista célpont is lett a belvárosban.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. 40 alkotás lesz az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napot, és javasolt vállattakaró, póló és szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Két ukrán rakéta támadás érte éjjel Belgorodot és környékét. Az energetikai létesítményeket ért légicsapások miatt fennakadások voltak az áram- és vízellátásban. Egy férfi meghalt, amikor az autóját dróncsapás érte. A Donyecki régióban 6 civil megsebesült, több lakóház megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium ma reggeli közleménye szerint a légvédelem több mint 170 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 14 régió felett. Egyik napról a másikra bezáratott egy neves egyetemet a török elnök. A liberális intézményként számon tartott Bilgi Egyetemet már tavaly elkobozta az állam a tulajdonostól, pénzmosásra és adócsalásra hivatkozva. A pénteki bejelentésben az oktatás színvonalával indokolták a döntést. A hírre diákok százai tiltakoztak és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből. A 20 ezer török és külföldi tanulóval, valamint elismert oktatókkal és kutatókkal rendelkező Bilgi Egyetem részese volt az Erasmus programnak is. Hamarosan kezdődik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható alkotásokat 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség csütörtöktől, egy héten át a fővárosi Puskin moziban. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappaligat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak 15 óráig, mert kertészek dolgoznak. Ma a BKK járatok ünnepnapi menetrend szerint indulnak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. Tart a felújítása a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, ezért időszakosan útszűkületre kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: A hírek után újra jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kis Háros-szigetet eredeti nevén Fácán Zátonyt normális esetben állandóan víz veszi körül, ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter, az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az ország legnépszerűbb temetőjében, a Fiumei úti sírkertben nyugszanak a nemzet legnagyobbjai, Arany Jánostól Deák Ferencig, de kevesen tudják, hogy a kevésbé látogatott farkastéti temető annyi híres magyar végső nyughelyéül szolgál, mint a Fiumei úti és a kolozsvári Házsongárdi együttvéve. 8-10 ezer főre becsülik az itt nyugvó kiválóságokat, akik között vannak tudósok, sportolók, politikusok, művészek egyaránt. Bartók Béla, Kodály Zoltán, Csinszka, Gobbi Hilda, Latabár Kálmán, Páger Antal, Tóth Árpád, csak pár név azok közül, akik itt alusszák örök álmukat. Bár a kommunizmusban a Fiumei úti temetőt lezárták, a párt vezető politikusait változatlanul oda temették, míg farkastétre kerültek a háttérbe szorult régi elit és a kegyvesztett pártemberek. Rákosi Mátyás urnáját is idehozták a Szovjetunióból, de olyan súlyos rongálások érték, hogy végül már csak a monogramját és a születési, halálozási dátumát jegyezték fel.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával,

0: Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon, zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest kukaszjazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
1: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
2: Reklámot hallottak.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Dunaparton másfél kilométer hosszan elnyúló Pünkös fürdőparkban 9 különböző funkciói zónát találunk, amelyeket akadálymentes sétány köt össze. A kutyás akadálypályán át a hatalmas játszótérig, piknikezős rétig vagy bringás

0: pihenőig mindenki a saját igényeinek megfelelően élheti meg a természetközeliség érzését. Itt van a város első esőkertje, de találunk változatos fából készült fitness eszközöket, gumiborítású közösségi kosár és focipályákat, homokos röpipályát, pingpongasztalokat. Lesétálhatunk a lapályos Dunapartra, vagy kipróbálhatjuk a park két végében sorakozó vendéglátóhelyeket. A területek között kanyargó tanösvény totemoszlopait is érdemes elolvasni. Sok érdekességgel szolgálnak a növény- és állatvilágról, de a különböző parkban és környéken üzhető sportokról is.
1: Jazzy Lexikon.

0: Kezdi lexikon.
1: A 17. kerületi helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az őrsvezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. A héten aláírhatják az uniós pénzekkel kapcsolatos megállapodást. Szünetel a jegyvásárlás a vasúti pénztárakban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van pünkösd hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd ősi tavasz köszöntő ünnep is. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása, de kapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. Pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavasz köszöntés és termékenységvarázslás szokásrendszerének lezáró ünnepe. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, a 10,4 milliárd eurót. Erről beszélt Magyar Péter az RTL-nek adott interjújában. A miniszterelnök szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő a héten ismét Brüsszelbe utazik tárgyalni, és a tervek szerint megállapodást ír alá Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével. Videómaratont indított az olasz államfő a köztársasági forma 80. évfordulója alkalmából. Sergio Mattarella arra kérte honfitársait, hogy rövid felvételeken mondják el, mit jelent számukra a köztársaság. Az elnöki honlapon már is több ezer videó látható. Több színész, sportoló és közszereplő is megosztotta gondolatait. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választották a korábbi monarchia helyett a köztársasági államformát. Hamarosan kezdődik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható alkotásokat 5 szekcióban rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs, brit válogatást is láthat a közönség. Csütörtöktől egy héten át a fővárosi Puskin moziban. Műszaki hiba miatt nem lehet jegyet vásárolni a MÁV csoport járataira a pénztáraknál, a jegyautomatáknál és a járatok fedélzetén, tudatta a MÁV Inform. A MÁV Plus és a MÁV applikáció, valamint a mavplus.hu és a jegy.mav.hu segítségével továbbra is lehet menetjegyet váltani. A hiba javításán dolgoznak. Nagyon erős az UVB-sugárzás. A Hungarumet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró pólót viselni, illetve szalmakalapot, valamint fényvédőkrémet használni. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor azért előfordulhat, a Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyári a száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Hősök terén, a Millenniumi emlékműhelyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondi Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült egy úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Már a középkorban is üzemelt a mai Rudas helyén egy fürdő, amit Szokolla Mustafa, budai Beglerbég 1572-ben átépítetett. A Buda felszabadítása utáni évszázadokban a fürdőt fokozatosan bővítették. A millenniumra nyitották meg az úszodacsarnokot, majd hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánították. A Rudast 1936-tól csak férfiak látogathatták. 2005-ben pedig, miután befejeződött a fürdő felújítása, bevezették a külön női napot és a koedukált fürdési napokat is.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest kukaszjazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 18. században a polgárság feladatai közé tartozott a városok biztonságának és békéjének megőrzése. Egy 1701-ből származó rendeletben Első Lipót király kötelezte a céheket, hogy mestereik minden vasár és ünnepnapon lövészetre járjanak, a távol maradókat pedig pénzbírság fenyegette. Mária Terézia 1740-ben elrendelte, hogy minden felnőtt férfi polgár egy éven át lövészeteken vegyen részt. Budán a mai Szénatértől nem messze már 1696 óta állt egy lőház, amelyet többször is bővítettek, és falain belül nemzetközi lövész ünnepeket is szerveztek.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest egyik legszebb dunaparti sétányát a Csepel-szigeten találjuk. A ráckevei Dunaág partján 5 kilométeren át húzódó Kolonics-György sétány a legnagyobb nyári kánikulában is kellemes helyszín. A majdnem végig árnyékot adó lombok és a víz közelsége tökéletes páros. A Gubacsi hídtól a Nádfedeles csárdáig tartó szakasz 2017-ben vette fel a hirtelen tragikussággal fiatalon elhunyt kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus Kolonics György nevét. A Danudomb alatti szakaszon sok-sok panorámás, hosszú pad, a Kis-Duna tanösvényénél egy romantikus fahíd és vadregényes rész a Hollandi úti buszforduló közelében szuperkalózos játszótér várja a látogatókat.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula. Nyílt levélben kritizálták a volt miniszterek Orbán Anitát, választ is kaptak. Számos köztéri előadás és közös tánc is lesz az idei placon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nyílt levélben reagáltak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszaka alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett semmilyen korrupciógyanús ügyben. Azt is írták, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat. Orbán Anitát árulónak nevezték, és azt üzenték a külügyminiszternek, hogy szégyelje magát. Nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái védeni próbálnak. Így reagált Orbán Anita a fideszes volt kormánytagok nyílt levelére. Úgy fogalmazott, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. A külügyminiszter jelezte, sokat mondó, hogy az eltűnt közpénzekről, a leépülő államról, a külföldi érdekek kritikátlan kiszolgálásáról egyetlen szót sem írnak kritikusai. Hűnek lenni pedig nem egy politikai oldalhoz, hanem Magyarországhoz szeretne, zárt a közösségi oldalán közzétett bejegyzését Orbán Anita. Magyar Péter közösségi oldalán reagált az aláírás nélkül kiadott gyalászkodó levélre. A miniszterelnök közölte, azok árulózzák most Magyarország miniszterelnök helyettesét, akik éveken keresztül elárulták a hazát és a magyarokat. Azok, akik tálcán kínálták fel az országot idegeneknek, orosz hekkereket és idegen ügynököket hívtak segítségül. Magyar Péter jelezte, azt a női minisztert támadják és gyalázzák, akit ellentétben Szijjártó Péterrel nem véd 60 tekes a magyar adófizetők pénzén. Végezetül azt kérte, a volt miniszterelnök ne bújjon nők szoknyája mögé, játszon nyílt lapokkal és vállalja a tetteiért a felelősséget. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Délután 3-ig még érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló viselése, valamint a fényvédő krém használata is. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor azért előfordulhat, a Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: A hírek után újra Jazzy.

0: Jazzy Lexikon.
1: Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimolnárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros 5 legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre, azóta kétszer is felújították.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A második világháborúban tűnt el a Clark Ádám térről, a nullás kilométer követ jelképező talapzatról a magyarok nagyasszonya szobor, Körmenni férmienő alkotása. A kecses márványalak 1932-től Budapest ostromáig jelölte az országútjainak kiinduló pontját. Hogy ekkor pontosan mi történt a Madonnával, nem lehet tudni. Megsérült-e, megsemmisült, vagy esetleg csak valaki magával vitte, a mai napig rejtély. Az 50-es években a kor szellemének megfelelően egy távolba néző munkásalak került a helyére, majd 1975-ben avatták fel Borsos Miklós alkotását, ami ténylegesen egy nullát mintáz.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek, gondosan

0: Kezdi Lexikon.
1: A vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1925-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánvívó termek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt. Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkart versenyeket.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 19. század elején minden hazai hídon hídvámot kellett fizetni. Nem volt ez másképp a Pest és Buda között lévő, a két város tulajdonában lévő hajóhídon sem. A vám alól sokan, így például a nemesek, mentesek voltak. Ezen a téren forradalminak is tekinthető változást jelentett a Lánchídon szedett hídvám. Mivel a Lánchíd magánvállalkozásba épült, a befektetők csak úgy remélhettek hasznot, ha a hídon mindenkitől beszedték a hídvámot. Ezért volt lényeges, hogy az 1836-ban elfogadott hídtörvény mindenkire, így a nemesre is kimondta az egységes fizetési kötelezettséget.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon mesés kilátással a Kis-Balatonra. www.kanyavari.hu.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Kigyulladt egy családi ház Szentesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leopápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Kigyulladt egy családi ház Szentesen, a lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden tizedik embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett. Tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen, ugyanarra az élőben streamelt zenére. Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Délután 3 óráig érdemes kerülni a napot, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: Békás Megyer nevének eredete a Magyar Törzsszövetségig nyúlik vissza. A Megyer az egyik törzs neve volt. Az elnevezés egy honfoglaláskori településre utal. A békás előtag magyarázat teljesen hétköznapi. A terület agyagos talaja felszínen tartja a csapadékvizet, ami kedvezett a békák számára. Kellemes élőhelyet biztosító kisebb tavak pocsolyák kialakulásának.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A legpestiesebb utca, írta Krúdi Gyula a Király utcáról. Ami akkor igaz volt, az ma is az. Nyüzsgő életközpontja ez a hely, legyen akár nappal vagy éjszaka. Egy időben az összes macska nevű mulató itt működött, 4 volt belőlük. Kék, fekete, vörös és tarka macska. Közülük talán a leghíresebb a Király és a Holló utcák kereszteződésében. 1855-ben megnyílt Kék macska mulató volt. A nívós lokált hercegek és grófok mellett többek között az a walesi herceg is meglátogatta 1881-ben, aki később 7. Edward néven Nagy-Britannia királya és India császára lett.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Kezdi lexikon.
1: A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pestváros főbírája a városszépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szokratész, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült Grigeli József, a latin nyelv és irodalom professzor számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy.

0: Kötes vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leópápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Kigyulladt egy családi ház Szentesen, a lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot. Holnaptól hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: Noha az 1956-os forradalmat vérbe folytották, a vezető sportklubok a forradalom első napjaiban olyan változásokat vívtak ki maguknak, amelyeket aztán Kádárék nem mertek újra semmissé tenni, nehogy ismét olajat öntsenek a tűzre. Novemberben a budapesti Kinizsi SK újra ferencvárosi TC lett és újra zöld-fehérben játszott. Így lett a budapesti vörös lobogóból újra MTK. A piros-fehér korszak után ők is visszavették a kék-fehér hagyományos mezt. A budapesti honvédese azonban maradt ezzel a névvel a rendszerváltás utánig, amikor is Kispest Honvéd FC lett belőle. A budapesti Dózsa néhány napra ismét UTE lett, de még 1956-ban újpesti Dózsa SC-re változott a neve, és az is maradt 1991-ig.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A bécsi kaputól jobbra terül el az Európa Liget, amelynek különleges fáit az európai városok polgármesterei hozták el, és ültették ide a főváros születésének 100 éves évfordulója alkalmából 1973-ban. A Ligetben több szobor is található, egy különleges alkotás a gyerekek nagy örömére, két mesealakot örökít meg, Mackórat és Róka Miskát, Sebők Zsigmond mesehőseit, de találkozhatunk Kodály Zoltán, valamint Hedvig és Jagelló szobraival is. Ez utóbbi két szobor a Magyarország, Litvánia és Lengyelország közötti történelmi kapcsolatoknak állít emléket.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes Zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

0: No, por favor, no, Lucinda, no.
1: Jazzy, Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Lexikon.
1: Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia, Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékényfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
2: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Országszerte meleg az idő. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A héten két nagy vágány felújítási munka kezdődik. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leópápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket kettől a plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kedtől hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. A héten két nagy vágány felújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei kettől egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
4: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig közműjavítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell készülni. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: 2017-ben a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Calvin téren 95 díszkövet kicseréltek emléklapokra, utalva Luther 95 tézisére, amit 1517-ben tett közzé. Ezeken a köveken egy-egy nagy reformátortól vett idézet, illetve egy-egy magyar szerző témához kapcsolódó gondolatai olvashatók. Az alkotók ez utóbbival arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a vallásreformja egyben a magyar nyelv reformja is volt. Új fordítások, szavak, műfajok jelentek meg a nyelvünkben. A bibliai idézetek mellett Szent Simonnár Albertől és Apáczai Csere Jánostól kezdve olyan friss nyelvű 20. századi szerzőktől is találunk itt szövegeket, mint Eszterházi Péter, Szabó Magda, Nemes Nagy Ágnes vagy Kányhádi Sándor.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A mai Budapest területén néha egészen közel a régi városfalakhoz évszázadokkal ezelőtt falvak is voltak. Lobod is egy ilyen középkorú falu volt a budai várnegyed nyugati lejtőjén, és erre nyílt a róla elnevezett Lobodi kapu. A település a török uralom alatt elpusztult, emlékét a Lobodi utca őrzi. A templomok romjai ma is megtalálhatók az Attila út fölött.
0: Jazzy Lexikon.

0: the groove extraordinaire, baby. Just funkin' with you inside of your mind, down to your soul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
1: Reklámot hallottak.

0: A természeti értékek védelmében lehetővé tette a kármegelőző állami kisajátítást is. Küzdött azért is, hogy megfékezze a fakitermelő vállalatok rabló gazdálkodását. Az ő kezdeményezése nyomán indult el az Alföld fásítási programja 1923-ban, amire azért is volt szükség, mert a trianoni békeszerződés után Magyarország elvesztette erdőségeinek nagy részét.
1: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a Magyar Dolgozók Pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harci gáz szűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött, ma 3-as metró rendszeréhez csatlakozik, belépni azonban csak akkor lehet, ha a metró vonalat áramtalanítják.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
2: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Országszerte meleg az idő, elkezdődött a mekkai zarándoklat, zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hádzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. 2 éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Őrizetbe vették Hilarion nyugalmazott orosz püspököt Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök azt állították, hogy az ortodox egyházi vezető autójának csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Dimitri Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy nincs semmiféle értesülése a korábbi püspök őrizetbe vételéről. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője is 2 gyermek. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Keddtől hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
4: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig közműjavítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. A 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell készülni. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
5: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Erzsébet híd budai híd főjénél a rakpart egyik kőfalára Kolotkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festékszprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízzel vezető csatornája.
0: Jazzy Lexikon.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Please welcome on the stage the world's largest show, the very famous Captain Nemo and

0: Jazzy Lexikon.
1: A Bajor Gizi Színész Múzeum a 12. kerületi Stromfeld Aurél utcában található. A hatalmas parkkal körülvett villában 1933-ban harmadik férjével Germán Tibor orvossal költözött be. A ház hamar a korabeli művész élet egyik központja lett, azonban a színésznőre nem csupán békeidőben számíthattak a barátai. A II. Világháború alatt az alaksor menedéket nyújtott az üldözötteknek, többek között Tamási Áronnak is. Bajor Gizi 1951-ben hunyt el tragikus körülmények között. Megzavarodott férje halálos adag morfiumot adott be neki, tartva attól, hogy a színésznő megsüketül és képtelen lesz folytatni karrierjét. Germán Tibor ezt követően magával is végzett. Egy évvel később Gobbi Hilda kezdeményezésére múzeummá alakították a villát.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Rudas fürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Báb János is.
0: Jazzy Lexikon.

0: Házi lexikon.
1: A ma operacínházként ismert épület a Nagymező utca 17 szám alatt egykor Somosi Orfeumként működött. Az operett első igazi otthona az 1875-ben épült Népszínház volt. A mai operacínház épületét csak a 20. század elején építették át, és 1923-tól működött Fővárosi Operacínház néven. Az operett műfaja egészen az első világháborúig felfelé ívelt, azután a műfaj átalakult, és egy átmeneti időre hanyatlásnak indult. Az operett ma is élő, igen népszerű műfaj. A Csárdás királynő a mai napig több ezer előadást élt meg. Az operett műfaja másfél évszázada őrzi népszerűségét, így meghatározó szerepe van a magyar színház történelemben.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
0: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Országszerte meleg az idő, elkezdődött a mekkai zarándoklat, zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hádzsa az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. Két éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Őrizetbe vették Hilarion nyugalmazott orosz püspököt Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök azt állították, hogy az ortodox egyházi vezető autójának csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Dimitri Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy nincs semmiféle értesülése a korábbi püspök őrizetbe vételéről. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és két gyermek. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Kedtől hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig közműjavítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Kezdi lexikon.
1: Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akiről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határ esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehet találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Az első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagy közönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt.
0: Jazzy lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A második kerületben található hármas határhegyi repülőteret 1933-ban nyitották meg, ezzel újra kezdve az első világháború után a magyar repülést. Az új géptípusok nagy részét itt tesztelték. Az üzemeltető Műegyetemi Sportrepülő Egyesület tagjai a saját maguk által tervezett és megépített gépekkel repültek. A remek konstrukciók sikeresek lettek, később nagymértékben elterjedtek Magyarországon. A gépek túlnyomó része a legismertebb magyar szakember Rubik Ernő munkáját dicséri. Élete során körülbelül 25 vitorlázógépet és 5 motorost tervezett. 1997 márciusában halt meg. Fia, ifjabb Rubik Ernő készítette a világ sikeré vált bűvös kockát.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap.

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Reklámot hallottak.

Van található 1901-ben átadott posta takarékpénztár épülete, amely Lechner Ödön munkája. A szorgalmat és takarékoskodást jelképező épületdíszek a pécsi Zsolnai gyárban készültek, és jóval a szemmagasság fölött találjuk őket. Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Duna hajózhatóvá tétele az 1830-as években kezdődött el. Folyam kanyarulatokat vágtak át, illetve a folyóval párhuzamosan nagyszabású útépítésre került sor, hogy a magas vízállások mellett vontatni, alacsony vízállás esetén pedig az árut kocsikra rakva is lehessen szállítani. Az 1840-es évek végére Pesten északi és déli irányban már körülbelül 30-40 gőzhajó közlekedett, melyek nagyjából 1000-szer haladtak át Pest-Budán, és nagy részük ki is kötött. Érthető tehát, hogy a reformkori Pest-Budát ábrázoló látképek elengedhetetlen eleme a Dunát ellepő hajók látványa.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
2: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Országszerte meleg az idő. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hádzsa az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. Két éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddigi ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és két gyermek. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-dél-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatok helyjegy nélkül is használhatók. Érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig közműjavítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállóta a Gazdagréti tér felé. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

This is the last song I ever write to you.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
3: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tej fel lesz.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
5: Országszerte meleg az idő, zavartalan a hazai kerozin ellátás, kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Starobielski szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Moszkva szerint az ukrán vezetés megsértette a nemzet közi humanitárius jog normáit a civileket ért támadással. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddigi ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-dél-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatok helyjegy nélkül is használhatók. Érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, napközben 27-33 fok várható, a nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap,

0: Podcastes vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Országszerte meleg az idő, kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, földrengés volt Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Starobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Várhatóan éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentrum a Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, napközben 27-33 fok várható, a nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A hírek után újra. Jazzy.

mint az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bandák, már az

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbusz pótlásra hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülés szaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Todo el mundo presentamos esta noche.

0: magyar királyé, Tébolyda.
1: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülés szaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Vermes Gábor basszusgitáros megszámlálhatatlan produkcióban biztosította a stabil alapot különféle stílusú előadók számára. Ő maga a groove-os, funky ihletésű zenét szereti legjobban, hiszen szerzeményei is erről tanúskodnak. A Vermes Gábor Gloop Slap the Bass című albumáról szól a New Morning. Harcsa Veronikával kezdünk, 2007-es felvételét indítom, ez a Too Early, itt a Jazz.

a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytassuk zenei kalandozásunkat. Virág 3 éve megjelent felvételével jön az Angyalok lábnyomában, de a kezdésben szaxofonjáték Harold Pétert szerintem több formációval is hallhatjuk. Most szólóanyagából érkezik a Still the One, természetesen itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Órazáró összeállításunkhoz érkeztünk, amiben játszik a Luxemburg Akusztik, ami Szabó Zoltán kecskeméti tanár formációja, a név pedig utalás a Luxemburg Rádió éjszakai adásaira. Don't worry, ezt hozom tőlük. Előttük Boogie Woogie, Dániel Balázs és a Hungarian Folk Song Medley, de a kezdés a 70-es, 80-as években sikeres Vastaps együttesé, akik 2011-ben újra összeálltak. Az Éjszaka országútjain, ez szól tőlük, itt a Jazzin.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Velünk lesz hamarosan Rafael Mário, sajnos nem személyesen, de egy felvételén igen. 2014 tavaszán alapított zenekarával rendszeres fellépője a budapesti jazz életnek. Saját szerzeményeket játszanak, amelynek stílusa nehezen behatárolható. Repertoárjukban épp úgy megtalálható a balkáni nyolcados zene, mint a mai hip-hop. My Hope, ezt játszom tőlük, de csak a Roy és Ádám trió után. Talán című daluk egy megzenésített vers. Kis Péter sorait Nagy Ádám gondolta tovább egy szál gitáron. Tartsanak velünk a továbbiakban is, jó szórakozást!
1: Talán igen, talán nem, talán lent, vagy talán fenn, talán balra, talán jobbra,

Itt a Jazz In, ez a Jazz The Night. Szerintem érdemes ránézni a Budapest Bar zenekar Facebook oldalára, mert már felbukkannak koncertdátumok. A keresgéléshez a Farkas Róbert vezette csapat és Németh Juci közös felvételét ajánlom, jön a Jaj Nekem. Egy másik nagy kedvencem a Szulák Andrea Quintet is játszik. Andiék a stílusuknak viccesen a presszó jazz műfai meghatározást adták. Tőlük is egy örökzöld érkezik a Mellékutcán. És ha már két hazai sláger szól, nem sokára akkor jöjjön egy a tengeren túlról is. Ez Time Goes By és a Budapest Ragtime Band. Itt nálunk a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night a mikrofonnál. 2 óra után is Bárány Anna. Óranyitó zenéink között Curtis gyönyörű balladája is megszólal, a lehetne újra február, a kezdésben pedig Leonard Cohen Halleluja című dala Bojki Balázs vadonatúj feldolgozásában, a Bojki Soul és Gospel kórustól.